hogy ha grójen még Lighting Superman kell meg itt a jelen Moby Dick Lighting Reggelül úgy légy ha grójen még